felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható. A napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők. Számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő. Holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejér vármegye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. A nyári hónapokban is kiemelten fontos a mentális egészség megőrzése, erre hívja fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény szerint a szabadságolások idején sokan nagyobb munkaterheléssel dolgoznak, amit a tartós hőség tovább fokozhat, ezért érdemes tudatosan figyelni a testi és a lelki egyensúlyra. A kórház azt javasolja, hogy a rendszeres folyadékpótlás, a könnyű tápanyagban gazdag étkezések, valamint a munka közbeni rövid pihenők és a megfelelő alvás is kapjanak nagyobb hangsúlyt. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tartós fáradtság, az ingerlékenység, az alvászavar, a koncentrációs nehézségek vagy a motiváció csökkenése a túlterheltség jelei lehetnek, ezért fontos időben segítséget kérni és beszélni a problémákról, írja a Duna Online. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLD. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A Dunaújvárosi Hivatásos, a Baracsi Önkéntes Tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja a FEOL. A rendőrség legfrissebb összesítése szerint az elmúlt héten 94 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművezető vagy utasa nem használta a biztonsági övet. A hatóság hangsúlyozza, az öv bekapcsolása mindössze néhány másodpercet vesz igénybe, ugyanakkor egy baleset során életet menthet, illetve jelentősen csökkentheti a sérülések súlyosságát. A rendőrségi ellenőrzések során nem csak a passzív biztonsági eszközök használatát vizsgálták, az elmúlt héten 630 gyors hajtót mértek be a vármegyében, 28 esetben az előzésre és az elsőbségadásra vonatkozó szabályok megszegése miatt intézkedtek. Emellett 4 olyan járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból, akiknél a szonda pozitív értéket mutatott, írja Duna Online. Megkezdődött a tereprendezése papírgyári úti hajléktalan szállónál, ahol az önkormányzat a szállót üzemeltető alapítvánnyal együttműködve egy szabadtéri tartózkodót alakít ki. A fejlesztés célja, hogy a hajléktalan szálló ellátottjai kulturált körülmények között tölthessék idejüket, miközben a város közterületeinek terhelése is csökkenhet. írja a weboldalán Dunaújváros önkormányzata. Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a rendészeti és a szociális intézkedések egymást kiegészítve szolgálják Dunaújváros lakóinak biztonságát, nyugalmát és a közösség érdekeit. A fejlesztés első üteme már elindult, a tereprendezési munkálatok megkezdődtek. Különleges esti programmal csatlakozik Dunaújváros a Magyar Fürdőszövetség országos kezdeményezéséhez. Július 25-én szombaton az Aquantis élményfürdő is meghosszabbított nyitvatartással várja majd a vendégeket a strandok éjszakáján. A 19 órától éjfélig tartó rendezvényen a fürdőzés mellett zenés kikapcsolódás is várja a látogatókat, írja a város weboldalán. A magyar női vízilabda válogatott soraiban a Dunaújvárosi klub két játékosával egy gólos vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében. A keretben a Dunaújvárosi klub két kiválósága, Garda Krisztina és Sümegi Nóra is helyet kapott több fiatal mellett. A válogatott pénteken az Európa-bajnok hollandokkal találkozik az 5-8 helyért. Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejér vármegyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Adománygyűjtés indult a Mecseki Mári vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodaszép reggelt kívánok mindenkinek, így 6 óra után egy kicsivel, én Majoros Réte vagyok, ma és holnap én ébresztem önöket itt a Best FM-en, úgyhogy egy kicsit próbáljunk együtt felpörögni. Mondjuk, hogy a mai napra, ha már egyszer ilyen korán fel kellett kelnünk, én a jó zenékkel mindenkit ébresztek, kezdek is Gwen Stefani és Yves Zalával, jön a Rich Girl, jó reggelt!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéig, ez volt a Steve Luck és a Time is Ticking Away. Ha már egyszer ilyen korán fent vagyunk, akkor legalább hallgassunk jó zenéket. Úgyhogy a Deep Dish-sel már folytatódik is a reggel, hát ha egy kicsit könnyebben ébredünk, a Flashdance-szel például, bár mondjuk lehet, hogy egy jó nagy bögre kávé fér ránk ilyenkor. Én az a típus vagyok, aki szeretek egy picit előbb kelni, hogy legyen egy jó fél órám azért nyugodtan meginni a reggeli kávét, egy kicsit visszadőlve az ágyba. És egyébként a legutóbbi statisztikák alapján a magyarok 88%-a kávézik, és azzal indítja a reggelt, ezt, ha jól tudom, egy tavalyi piackutatás eredménye, szóval gyanítom, hogy most nagyon sokan éppen kávézás közben hallgatják a Best FM-et, én pedig nagy bogi dalát is a kávé mellé hozom. Mindjárt jön a Várni rád, de előtte a Deep Dish és a Flashdance. Ez alatt viszont picit óvatosan a kávéval, de garantált a felébredés.

0: Best FM a legjobb zenék, Spice Girls, Viva Forever, ezt hallgattuk végig az imént. Egyébként a múlt héten elkelt az utolsó Spice Girl is, mert hogy Mel C is kimondta a boldogító igent, természetesen barátnői társaságában, és sajnos Victoria nem tudott ott lenni az ötös csapatból, Victoria Beckham, viszont egy csodálatos mennyasszonyi ruhát küldött Mel C-nek, amiben tényleg fantasztikus volt, bár egyébként szerintem az énekesnő nagyon-nagyon jól néz ki, de ebben a ruhában igazán tündökölt, úgyhogy picit mi ezzel a dallal is ünnepeltük őket, őt és a párját természetesen, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk majd, aztán James Morrison is jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Július 25-én szombaton

0: Balaton szemesen állítják fel Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát. A Queen Fesztiválon idén több jubileumot is ünnepelnek. 80 éve született Freddie Mercury, a zenekar budapesti koncertje pedig 40 éve volt. Az ingyenes rendezvény programjai között lesz több Queen számokat játszó zenekar koncertje is. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkettő hegységben túrázott, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni. A minisztérium közölte, az egyeztetéseket folytatják. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Parciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemlék épületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Marta nevű személyautót, később a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Csaknem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csaknem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLD. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejérvár megyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre, A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Híreink végén a várható időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, de a következő órában is együtt ébredezhetünk. A hírek után itt lesz majd a Black Eyed Peas és a Pump It. És Deniz is a csodával.
2: Igazi hős nem Superman vagy Batman, a csoda ott él benned és bennem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. A nyári hónapokban is kiemelten fontos a mentális egészség megőrzése, erre hívja fel a figyelmet a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház. Az intézmény szerint a szabadságolások idején sokan nagyobb munkaterheléssel dolgoznak, amit a tartós hőség tovább fokozhat, ezért érdemes tudatosan figyelni a testi és a lelki egyensúlyra. A kórház azt javasolja, hogy a rendszeres folyadékpótlás, a könnyű tápanyagban gazdag étkezések, valamint a munka közbeni rövid pihenők és a megfelelő alvás is kapjanak nagyobb hangsúlyt. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tartós fáradtság, az ingerlékenység, az alvászavar, a koncentrációs nehézségek vagy a motiváció csökkenése a túlterheltség jelei lehetnek, ezért fontos időben segítséget kérni és beszélni a problémákról, írja a Duna Online. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vénykötelező gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vénykötelező gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 7 óra után is szép reggelt kívánok mindenkinek, is jó hétvégét. Majoros Erita vagyok. Én ébresztem ma Önöket így 7 óra után, és sőt, egész délelőtt itt leszek, úgyhogy a remek zenéket már bele is pakoltam. Ebbe az órába is Robbie Williams és Kylie Minogue érkezik hamarosan, a Kitzel jön majd, Vesz és az Alane. Most pedig a Black Eyed Peas-szel indulunk. Jön a Pump It!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Már július 25-e van, a mai névnaposok pedig a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok. Egyébként a Kristófok általában március 15-én ünnepelnek, talán leggyakrabban, de hát ma is Isten éltesse őket, na meg ugye a Jakabokat, Valentinokat, és a mai születésnaposokat, évfordulósokat is, szóval, hogyha van kedves ismerősük, aki ma bármit is ünnepel, nyugodtan üzenjenek neki rajtunk keresztül, 0620-55-55-155 a számunk, vagy egyszerűen csak gondoljanak rá és írjanak neki egy kedves üzenetet, gyanítom, ennek mindenki örül. Vagy hallgassanak együtt isteni zenéket itt a Best FM-en, például Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi dalát, jön mindjárt a Kék a szívem. Előtte még Kylie Minogue Robbie Williams-szel zenél. Bevallom őszintén, Kylie Minogue-ot filmszerepekben én nagyon nehezen tudtam elképzelni, és most olvastam nemrég, hogy Quentin Tarantinoval forgat. Na, ezt a felállást pedig aztán végképp nem tudom egyáltalán elképzelni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd erre az új közös filmjükre. Tarantino egyébként most nem rendez, hanem szereplőként, színészként áll Kylie Minogue mellett, szóval tényleg kíváncsi vagyok. Addig is itt van Kylie Minogue és Robbie Williams, na meg a Kids, hát mi más a Best FM-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM a legjobb zenék, George Michael, Too Funky slágerét hallottuk 92-ből, ami szerintem az egyik legdögösebb dala volt az énekesnek. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg saját albumára szánta, végül azonban az étellenes jótékonysági lemezen jelent meg, amelynek teljes jogdíját fel is ajánlotta ugyebár nemes célra. De sok érdekesség van a dallal kapcsolatban, mint hogy például a videoklipjében a 90-es évek legismertebb szupermodelljei vonulnak fel, és szerintem fantasztikus, igazán hozza a 90-es évek hangulat. Tehát csak úgy, mint a Too Funky maga. Úgyhogy érdemes a klippet is lecsekkolni, a dalt pedig a Best FM-en hallgatni, és a friss híreket is, mert hogy azokkal megyünk tovább, utána Blue Cantrell és Sean Paul érkezik, na meg a Breed.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Parciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemlék épületet. Az 1980-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Marta nevű személyautót, később a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkettei hegységben túrázott, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területén csaknem 89%

0: százalékán közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejér vármegye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú asszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes asszály tapasztalható. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaujvaros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A dunaújvárosi hivatásos, a Baracsi önkéntes tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja a FEOL. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését, itt Fejér vármegyében is. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejér vármegyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék el, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma egy magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy erősebb jármű mozgásra kell készülni egész hétvégén az M3-ason Magyaród térségében, nagyjából mindkét irányból. A 3-as főúton is, Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Ezen a hétvégén Magyaród és Kerepes térségében tényleg jelentős lesz a torlódás, esetenként rendőr irányításra is számítani kell, valamint Magyaródon jelentősen megnövekedett gyalogos forgalomra is, úgyhogy vigyázzunk egymásra ma is az utakon. Ha pedig látnak valamit, írjanak a 0620 55 55 155-re. Jó utat mindenkinek, és egyébként azért a Forma 1-hez is jó szórakozást kívánok. Méghozzá Tiziano Ferro vérpesdítő dalával, Perdono a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, a legfrissebb hírek már bekészítve, meghallgatjuk őket, aztán zenélünk, ébredezünk tovább a Coldplay-jel. És itt lesz az Ári Mafia is a bajnokkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A Dunaújvárosi Hivatásos, a Baracsi Önkéntes Tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja FEOL. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOL-t. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejérvár megyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejérvár megyéből is. A HUNREN Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt a most ébredőknek vagy ébredezőknek, jó kávézást azoknak, akik már elindították a napot. És persze, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na nézzük ebben az órában, kik várnak ránk. Jön mindjárt az Iron Mafia és a Bajnok. Itt lesz a Simply Red, és most pedig a Coldplay-jel indulhatunk közösen. Jön az Adventure of a Lifetime.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Önök milyen ébredők hétvégente? Azt hallottam, hogy mi magyarok szeretjük kikapcsolni az ébresztőt a hétvégére, és ameddig csak tudunk, persze megtehetjük, akkor alszunk. És bevallom őszintén, én még ilyenkor is szoktam ébresztőt állítani. Na jó, nem akkor, amikor jövök a hétvégén reggel ide a rádióba, hanem amikor egyébként úgy nincs dolgom, és ráérek. Valahogy annyira a hétköznapok része már számomra. Az ébresztő állítás pedig aztán semmiről nem maradok le, sőt, mostanában 6 óra előtt már kipattan a szemem egyébként magától is, de nem tudom ez miért van. Lehet, hogy egyszerűen csak ez egy berögződés, és tényleg ki kéne kapcsolnom? Na, önök mit gondolnak? Önök milyen ébredők? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, és itt főként a hétvégékre gondolok. Ilyenkor szeretnek sokáig aludni, vagy már önök is azok, akik reggel 8-kor már a piacon vannak, sőt, akár még előbb is. Felfedeztem mostanában egy szuper piacot egyébként, úgyhogy friss zöldségek, gyümölcsök ilyenkor nyáron a legjobb, szóval van, hogy már én is 7 óra környékén ott vagyok a piacon, vagy egyszerűen csak ez a korral jár, nem tudom, de én imádom. A korral pedig az is jár, hogy a kedvenc időszakunk a 90-es és a 2000-es évek, amikor is szerintem a legjobb zenék szóltak, úgyhogy innen hozom hamarosan a Simply Red dalát, jön a Stars, és Lily Allen pedig most zenél, jön a Smile, mondjuk a piacra indulóknak.

0: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Múzeummá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Parciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemlék épületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Marta nevű személyautót, később a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkötti hegységben túrázott, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejér vármegye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöböl következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A Dunaújvárosi Hivatásos, a Baracsi Önkéntes Tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a

0: helyszínen, írja a FEOL. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelő. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovag várat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Híreink végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Gyanítom, hogy mindenkinek megvan az az érzés, amikor valahova elutazunk, vagy valahonnan elutazunk akár haza, de még az utolsó estén szeretnénk megállítani a pillanatot, hogy még élvezzük az utolsó estét. Na hát ezzel az érzéssel foglalkozik a következő dal. Ez pedig nem más, mint 1997 egyik legnagyobb slágere. Ez a Save Tonight, Eagle Eye Cherry dala, amiről nem gondolta azt annak idején, hogy ez lesz a legsikeresebb dala, és ez lesz az, ami évtizedek múlva is megmaradt, pedig igazán velünk maradt, és emiatt szeretnénk mi is néha egy kicsit megállítani az időt. Egyébként azt nyilatkozta nemrég, hogy ma is gyakran kiabálnak utána az utcán csak annyit, hogy Save Tonight, úgyhogy én is csak ennyit mondok, Save Tonight, Eagle Eye Cherry, itt a Best of

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Akik úton vannak, szerintem nekik jól jött a Verdák Betét dal. Ez volt a Rascal Flatts és a Life is a Highway. A folytatásban 9 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Animal Cannibals és az Ülünk a vonaton, ezt pedig akkor természetesen a vonatra, a készülőknek, ülőknek küldöm.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: És nem majd az En Vogue is jön a Free Your Mind.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék

0: West FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOL-t. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Adománygyűjtés indult a Mecseki Mári vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Mári vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után pár perccel is szép napot, vagy éppen a későn ébredőknek, vagy később ébredőknek szép reggelt kívánok, és jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Nézzük ebben az órában, kikre számíthatunk. Hát itt lesz az En Vogue és a Free Your Mind, nagyon a BSV és a Passport, itt lesz az Animal Cannibals, most pedig a B.O.B. féle Bruno Mars-szal közös Nothing on You indít.

BestFM a legjobb zenék. Július 25-e van, a mai napon, ahogy már még reggel beszéltünk róla, a Kristófok, a Jakabok és a Valentinok, a névnaposok, de a mai ünneplő születésnaposokat, évfordulósokat is természetesen nagy szeretettel köszöntöm, így július 25-én. Elképesztő, hogy mindjárt vége ennek a hónapnak, de nem, erre még nem is akarok gondolni, csak arra, hogy nézzük az eseményeket, amik köthetőek valamilyen szinten a mai naphoz. Például, hogy 59 éves ma Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja. Vagy hogy 46 éve jelent meg Amerikában az Ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, ez a Back in Black. 1983-ban, vagyis 43 éve jelent meg a Metallica együttes első albuma, ez a Kill 'Em All, amit az első thrash metal albumnak tartanak. Ha esetleg azt érezték ma reggel, hogy cowboy kalapot húznának, akkor ez nem véletlen, mert hogy ma van a cowboyok nemzetközi napja. De a körhinták napja is ma van, úgyhogy ha esetleg van lehetőségük, akkor menjenek egy-két kört. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha pedig csak hozzászólnának a kalendáriumhoz, itt nyugodtan megtehetik. És akár utazhatnak velem egy kicsit vissza az időbe, 92-be, amikor is egy igazán karakteres csapat jött ki egy karakteres lágerrel, ez pedig nem más, mint az En Vogue és a Free Your Mind. Ebben a dalban pedig minden benne van, egy igazi csajos R&B csapat, csodás vokál, egyébként maga a lüktetése is isteni, na meg kemény üzenet, ne a külső alapján ítéljünk, ez pedig minden időben megállja a helyét. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Amikor ma reggel, vagy hát inkább hajnalban sétáltam ide a rádió felé, akkor feltűnt egy plakát, amire bevallom őszintén gyorsan felébredtem. Ez pedig nem más, mint hogy Szél hamarosan, tényleg pár napon belül Budapesten koncertezik, és hogy én erről nem tudtam. Valamiért egyszerűen elkerülte a figyelmemet, úgyhogy úgy néz ki, sajnos lemaradok a koncertről, viszont Szél hangját egyáltalán nem kell nélkülöznünk, úgyhogy a folytatásban ő érkezik itt a Best FM-en, még az Az Amazing slágere a 2000-es évek közepéről. Itt már azért Szél hatalmas nagy sztár volt, hiszen a 90-es évek közepén ugye a Kiss from a Rose, vagy éppen a Crazy, a Killer, mind meghozták már neki a világ sikert, és bevallom őszintén, nekem ő mindig egy olyan nagy ikon. Nincsenek sztáralűrjei, egyszerűen csak énekel, zenél, és hozza azt a felejthetetlen hangzást. Szerintem ő az egyik legkülönlegesebb hangú énekes, de nyugodtan lehet vele vitatkozni, bár szerintem nem érdemes. 0620 55 55 155, hát ez amazing. Önök pedig küldjenek videót, léci, ha ott lesznek a koncerten. Jó szórakozást!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek a legfrissebb hírek, én pedig közben itt az SMS fal üzeneteit olvasgatom. Laci azt írja, hogy ők lassan elindulnak a Balatonra a gyerekekkel, ma vonattal mennek, mert hogy most mennek, és aztán majd este felé jönnek vissza, most készülődgetnek, úgyhogy közben természetesen Best FM szól, hát nektek is küldök akár így útravalónak egy jó kis dal. Dante Thomas, Miss California jöhet? A hírek után pedig a jetlag is itt lesz, és a karszalagok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni. A minisztérium közölte, az egyeztetéseket folytatják. Megkezdődött a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánt-Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmos 3 című köztéri alkotását. Csaknem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csaknem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvanra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez. Ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkerti hegységben túrázott, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen. Holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLT. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöböl következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elmúlt 10 óra is, szép napot, kellemes délelőttöt és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ebben az órában is még a legjobb zenéket hozom, úgyhogy mit szólnak egy kis Manu Chao-hoz? Jön a Bongo Bong, de itt lesz Beyoncé, jön a Bieber, Dante Thomas, most pedig Eminem, méghozzá Dido-val az oldalán. Jön a Stan, én pedig extra jó hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Képzeljék, egy friss kutatás szerint a magyar főváros lett 2026 legjobb autentikus gasztronómiai úti célja, megelőzve többek között Athént vagy éppen Milánót. A felmérésben a kutatók 125 európai város mintegy 5000 éttermének a Google értékeléseit elemezték, például olyan szempontok alapján, hogy milyen gyakran említik a vendégek az autentikus jelzőt, az egyes éttermekkel és például a fogásokkal kapcsolatban. Az eredmények alapján pedig Budapest 98 pontot szerzett a maximális 100-ból. Ezzel végzett az első helyen, ami szerintem azért elég jó kis pontszám. Ezek szerint a magyar főváros gasztronómiai vonzerejét olyan ikonikus fogások adják, mint a gulyásleves, a lángos, a kolbászok, vagy éppen a halászlé. És azt is kiemelik, hogy a legjobb élményt gyakran nem a turisták által leginkább látogatott helyeken, hanem a kisebb, helyiek által kedvelt éttermekben lehet megtalálni, és azért szerintem nagyon is igazuk van. Egyébként Budapest gasztronómiájának egyik legnagyobb erőssége, ezt írták még ebben a kutatásban, hogy a tradicionális és a jellegzetes helyi street food egyszerre határozzák meg a kínálatot. Egyébként a második helyre a görögországi Pireus került 97 ponttal, és úgy tűnik a görögök eléggé erősek, mert hogy Athén lett a harmadik 96 ponttal, de hát Budapest az első. Önöknek mik a kedvenc magyar fogásaik? Na talántán azt készül így szombat ebédre? 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek. A finom fogások mellé pedig isteni zenék érkeznek, úgyhogy bongo bong Manu Chao-val megyek tovább. Egy kis világzenei hangzás itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mi a ma délutáni program? Akár egy kis kirándulás, vagy mondjuk kerti sütögetés, lazítás, vagy mennek a Balatonra? Hát elvileg egészen kellemes lesz az idő, és hogy 25-30 fok lesz a maximum, amit mérhetünk, bár ugye elmarad a Balaton átúszás, amit ugye jövő hét szombaton tartanak meg, legalábbis a mostani tervek szerint, mert hogy ma még egészen hideg a Balaton. Na de önöket is kérdezem, hogy akik esetleg ott hallgatják a Best FM-et, hogyan vélekednek, milyen most ott az idő, és milyen a hőmérséklete a víznek? 0-20-55-55-155, ez a számunk. Egyébként holnap 26-32 fok várható országszerte, ez egy picivel még több, mint a mai. A légmozgás is egy picit gyenge marad, úgyhogy egészen ideális időnk lesz mondjuk szabadtéri programokhoz. Na de addig is jöhetnek a hétvégi tervek a 0-20-55-55-155-re, én pedig hozzom a hétvégi zenéket a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11 óra van, még pár percünk a hírekig, aztán a délelőtt utolsó óráját is együtt hallgathatjuk végig. Együtt hallgathatjuk a legeslegjobb zenéket, mint a Spice Girls és a Still Be There. És jön a Follow the Flow is, és a Maradok távol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Módosul a könyvtár nyitvatartással, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Rövidített nyitvatartással várja olvasóit a József Attila könyvtár Dunaújvárosban. Az intézmény tájékoztatása szerint július 27-től augusztus 19-ig módosul a nyitvatartási rend. A központi könyvtár az Apálcai Csere János úton hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és délután 1 óra között, kedden és csütörtökön pedig délután 1 órától este 6 óráig fogadja látogatókat. A Békeváros Részfiók könyvtára is a nyári rend szerint működik hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 1 és 5 óra között, kedden délelőtt 8 és 12 óra között, pénteken pedig délután 1 és 4 óra között tart nyitva. A könyvtár felhívja a figyelmet arra is, hogy szombatonként, valamint augusztus 20-a és 23-a között a hosszú hétvégén zárva tartanak. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termő területein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú asszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes asszály tapasztalható. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejérvár megyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Holnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet és nyugat felől helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaesett a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom 6 strandon Fejérben.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók majd, ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegye székhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Eljött a délelőtt utolsó órája, de azért még együtt tölthetjük. Én Majoros Rita vagyok, szép napot, jó hétvégét itt 11 óra után is pár percen mindenkinek. Na meg is tömtem ezt az órát isteni zenékkel, például a Desperado Táncolj slágerével, de itt lesz Árás is, és a Boroboró jön, a Spice Girls, most pedig Eve és Gwen Stefani. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretem az illatokat, de hát ezzel nem vagyok egyedül, és vannak illatok, amik így nagyon megragadtak az orromban, és keresem őket akár testpermet, parfüm formájában, és nagyon sok hangulatot, nagyon sok élményt visszahoznak nekem. Hát most egy ilyenre bukkantam rá, képzeljék el, biztos vagyok benne, hogy önöknek is megvan a 90-es évek vége, 2000-es évek elején használt ilyen bronzosító olaj, amit használtunk a strandon, aminek igazából nem volt fényvédő tartalma, hanem ilyen mély barnaságot adott a bőrünknek, vagy anyukám bőrének, mert hogy én rajta éreztem életemben ezt először, és mindig, amikor egy bizonyos helyen nyaraltunk, akkor mindig ilyet hozott magával, így a fényvédőn felül, vagy a fényvédő mellé, és én imádtam ezt az illatot, viszont azóta sem éreztem, úgyhogy ennek utána jártam egy ideje, és találtam egy parfüm és egy testpermet formájában is ilyen illatot, hát és imádom, és most pont ezzel vagyok befújva, úgyhogy innen is jutott eszembe, hogy egy kicsit most így ezzel vissza is repültem a 90-es évek strandjaira, úgyhogy ha önök esetleg a mai délutánon mondjuk strandra indulnak, akkor ne felejtsék el ezt a bizonyos illatot. Tudják, amikor úgy összekeveredett már a bőrünkkel, ahogy megsütötte a nap azzal az illattal, szóval na jó, nem is ragozom tovább. Én egyszerűen imádtam, úgyhogy hát lehet, hogy én is délután kimegyek a strandra, de addig is hozom a legjobb zenéket, és ha már a 90-es évek strandjaira utaztunk vissza, akkor a 90-es évek zenéit is hozom mindemellé. 95-öt írunk, amikor is a hip-hop nagyjából meghatározta az utcák ritmusát. Jön a Dalunéz és az I Got Five on it.

0: Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik a 41-es Forma 1 magyar nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy nagyobb forgalomra kell számítani az M3-ason, jóval nagyobb forgalomra Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé tartva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród, Kerepes térségében tehát torlódásokra kell készülni, esetenként akár rendőri irányításra is, valamint azért azzal is számolni kell, hogy Mogyoródon elég sok lesz a gyalogos, úgyhogy vigyázzunk rájuk is, és természetesen egymásra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A többi infót pedig ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A Magna Cum Laude piros az almas sláger után egy dolog maradt már a hátra, hogy elbúcsúzzak, hiszen mindjárt délután jönnek a legfrissebb hírek, a délután pedig itt a Best FM-en már Béni Mediái. Úgyhogy töltsék vele a következő órákat, és hallgassák a legjobb zenéket a Best FM-en, holnap pedig találkozunk. Addig is minden jót, Majoros Rita vagyok, Vízhal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rövidített nyitvatartásra várja olvasóit a József Attila könyvtár Dunaújvárosban. Az intézmény tájékoztatása szerint július 27-től augusztus 19-ig módosul a nyitvatartási rend. A központi könyvtár az Apácai Csere János úton hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és délután 1 óra között, kedden és csütörtökön pedig délután 1 órától este 6 óráig fogadja a látogatókat. A Békeváros Részfiók könyvtára is a nyári rend szerint működik hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 1 és 5 óra között, kedden délelőtt 8 és 12 óra között, pénteken pedig délután 1 és 4 óra között tart nyitva. A könyvtár felhívja a figyelmet arra is, hogy szombatonként, valamint augusztus 20-a és 23-a között a hosszú hétvégén zárva tartanak. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLD. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöböl következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Hírénk végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek, akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban, ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak, több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van a mai napon, a Kristófokat és a Jakabokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket. Én Béni Mendia vagyok, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebéd előttnek, én pedig ebéd mellé is adom a kedvenceket. Carl Wolf-val indítok itt az Afrika.
1: Best FM.

FM legjobb zenék. Ma az országban 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk. Gyorsan megnéztem az előrejelzéseket. Holnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet egyre nagyobb eséllyel, és több területen alakulhat ki zápor, zivatar. A délire forduló szél megélénkül, majd hajnalra kissé lehűl a levegő, 9 és 10-17 fok közé, délután pedig 26-32 fok valószínű.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak arra szólva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legfrissebb hírekkel folytatjuk itt az egy óra, aztán perceken belül érkezik Gadzsó, méghozzá ezzel a dalával. Jön a So Many Times, Avril Lavigne pedig indítja is az órát rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Módosul a könyvtár nyitvatartása, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Rövidített nyitvatartással várja olvasóit a József Attila könyvtár Dunaújvárosban. Az intézmény tájékoztatása szerint július 27-től augusztus 19-ig módosul a nyitvatartási rend. A központi könyvtár az Apácai Csere János úton hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és délután 1 óra között, kedden és csütörtökön pedig délután 1 órától este 6 óráig fogadja látogatókat. A Békeváros Részfiók könyvtára is a nyári rend szerint működik hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 1 és 5 óra között, kedden délelőtt 8 és 12 óra között, pénteken pedig délután 1 és 4 óra között tart nyitva. A könyvtár felhívja a figyelmet arra is, hogy szombatonként, valamint augusztus 20-a és 23-a között a hosszú hétvégén zárva tartanak. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági asszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termő területein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú asszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes asszály tapasztalható. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöböl következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaujvaros.hu. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vénykötelező gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejérvár megyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vénykötelező gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen, újabb behatoló drónt szedett le a román légierő, megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő az ország délkeleti részén, az ukrán határtérségében, Szent György település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsod-Abaúj-Zemplénben Lénárdarócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Július 25-e van, egy óra után járunk már, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Hozom most Avril Lavigne slágerét. A 2000-es évek egyik meghatározó pop-punk ikonja volt, aki ugye berobbant a zenei életbe a Complicated című slágerével. Most ez érkezik.
0: Mestefe!

Best FM, a legjobb zenék, a She Will Be Loved, a Maroon 5 egyik legismertebb balladája, ami a 2000-es évek elején jelent meg. Egy bonyolult szerelmi háromszög történetét meséli el érzelmes és melankolikus hangulatban. Adam Levine jellegzetes érzelmekkel teli hangja szerintem különösen erőssé teszi ennek a dalnak a hatását. A klipben Kelly Preston is szerepel, ami tovább növelte tulajdonképpen a dal ismertségét. A She Will Be Loved világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legkedveltebb romantikus pop-rock dal. Ez szól most itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alamb és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom Budapest felé a külső

0: külső és a leállósávon kell autózni. A számunk 2555-555, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, hamarosan itt a 2 óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek. Én pedig már bekészítettem a TNT dalát is. Jön a tiltott perc, az órát pedig a Kings of Leon indítja a You Somebody-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Módosul a könyvtár nyitvatartással, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Rövidített nyitvatartással várja olvasóit a József Attila könyvtár Dunaújvárosban. Az intézmény tájékoztatása szerint július 27-től augusztus 19-ig módosul a nyitvatartási rend. A központi könyvtár az Apácai Csere János úton hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és délután 1 óra között, kedden és csütörtökön pedig délután 1 órától este 6 óráig fogadja a látogatókat. A Békeváros Részfiók könyvtára is a nyári rend szerint működik hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 1 és 5 óra között, kedden délelőtt 8 és 12 óra között, pénteken pedig délután 1 és 4 óra között tart nyitva. A könyvtár felhívja a figyelmet arra is, hogy szombatonként, valamint augusztus 20-a és 23-a között a hosszú hétvégén zárva tartanak. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A dunaújvárosi hivatásos, a Baracsi önkéntes tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja a FEOL. Már regisztrálhatnak azok a Fejér vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalitás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteleső gyógyszereket. A döntés mérsékelheti a Fejér vármegyei lakosság gyógyszerkiadásait is. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Tovább bűvül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozás Pomásztól Pilisszent keresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít. Felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodaba üzemplén vármegyei Lénárd Darócon. Mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Derült idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra múlt, már is folytatjuk a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és a Youssou Bedit hoztam, a Kim Supply 2008-as áttörő slágerét, ami egy magányos, turnézó zenész érzéseit mutatja be, aki valakihez tartozni szeretne. Szól a Youssou Bedi, itt a Besten.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a World Celebration, ezzel folytatjuk most a soul és R&B énekessel, Kenny Williams egyik ismert dalával, ami a 2000-es évek elején vált népszerűvé Európában. Egy nagyon elegáns hangulatú dalról van szó, egy pozitív életigénylő slágerről, ami az összetartozás és a béke érzését hangsúlyozza, és érdekesség, hogy Kenny Williams Európában sokkal nagyobb ismertséget szerzett, mint az Egyesült Államokban, főleg a jazz-es szólós hangzása miatt. A World Celebration már a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Roszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelése.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Rihanna és D.I. közösét hallgattuk, ez volt a Live Your Life, és hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, itt van perceken belül a 3 óra is, előtte pedig még meghallgatjuk a Volvox dalát, szól a taps, a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOL-t. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöböl következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Holnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet és nyugat felől helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaesett a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép szombat délutánt, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és Dunaújvárosban és a környéken is szólnak a legjobb zenék a következő 3 órában is a Best FM-en. Nem sokára például Jay-Z és Beyoncé 2-se, a Bonnie and Clyde, itt lesz Mooney Love-val az It's a Shame, a sort pedig Kiali szindítja, ez a Trick Me.
0: 93.1 Best FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban városban és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, jó hétvégét. Július 25-e szombat van, és hát ne felejtsük el ma a névnaposokat. A Kristófok és a Jakabok ünnepelnek. A Kristóf amúgy a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztus hordozó. A Jakab pedig héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője. Jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. Hát boldogat nekik, és mellettük itt Dunaújvárosban minden ünneplőnek sok boldogságot. Nézzük a kalendáriumot. 46 éve jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black 1980-ban. 43 éve 1983-ban jelent meg a Metallica együttes első albuma, a Kill 'Em All, amely az első thrash metal albumnak tartanak. 155 éve 1871-ben az amerikai Seth Wheeler szabadalmaztatta a WC papírt, óriási respekt neki innen is. És hát ma 59 éves 1967-ben született Matt LeBlanc színész, a Jó barátok sorozat Joey-ja, neki pedig boldog születésnapot így. Na hát a folytatásban pedig hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. A Besten már is érkezik, Jay-Z és Beyoncé kettőse. Ez a Bonnie and Clyde.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát mindenképpen figyelem, óvatosan vezessünk a Dunaföldvár, Dombovár, Nagykanizsa másodrendűn. A 3-as és a 18-as kilométerkő között útszükület mellett lehet arrafelé autózni. Munkálatok a 63-ason, a Szekszárd Székesfehérvár másodrendűn is, a 34-es és a 90-es kilométerkő között. Dolgoznak az Adony Kálóz összekötőn, ott a 12-es és a 26-os kilométerkő között van jelenleg útszükület. Aztán mellettünk, nem messze tőlünk, inkább így fogalmazok, a 6-os dolgoznak a 64-65-ös kilométerkő között, a Kulcs, valamint a Rácsalmás bekötő úton is a 0-1-es kilométerkő között félpályás lezárás, jelzőlámpás irányítás van, a megsebességkorlátozás azon a szakaszon. A 6-oson Kulcs mellett is dolgoznak az 58-as és a 60-as kilométerkő között is, nem árt tehát arrafelé is egy picit levenni a gázpedálról a lábunkat. Mindenkinek nagyon-nagyon jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok, itt a folytatásban pedig hozom a legjobb dalokat, már is Florida érkezik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Az ország területének csaknem 89%-át közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály sújtja, közölte a Hungaromet. A legrosszabb a helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben. Kedvező talajnedvesség csak a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti területeken maradt. A Hungaromet naponta frissíti az aszály helyzetről szóló tájékoztatását. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigántpetenden és Talján-Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOVE tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy animációs fesztiválon is. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról a gazdák nélkül dönteni. A minisztérium közölte, az egyeztetéseket folytatják. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez. Ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek 3 régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyelőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbusz vonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon-nagyon szép szombat délutánt és jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják Dunaújvárosban és a környéken, és a Best FM-en szólnak a legjobb zenék, a legnagyobb kedvencek. Hamarosan Eve-vel érkezik a Gangsta Lovin', itt lesz Robbie Williams és a No Regrets. A sort pedig Christina Aguilera-jék kezdik, ez a Lady Marmalade.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Soul sisters, let me hear you.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Nézzük, hogy mire számíthatunk a következő napokban az időjárás tekintve. Holnap már itt nálunk is megnövekedhet a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakul ki majd eső, zápor, zivatar. Élénk erős lesz majd a szél, hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban még azért 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet. Amúgy még hétfőn is hasonló lesz az időjárás, bár jellemzően inkább 30 fok alatti értéket mérünk akkor majd, de az erős szél és a csapadék velünk marad. Kettől derül ki az idő, változóan felhős napos idő mellett még erős széllel, de 30 fok alatti értékkel, 1-2 fokkal leszünk amúgy alatta, tehát nem lesz olyan nagyon rossz idő. Szerdától viszont köszönt vissza a 30 fok feletti maximum, erős UV sugárzás, rengeteg napsütés, legalábbis most ezt ígérik a szakemberek, meglátjuk, hogy pontosan hogy alakul. Az biztos, hogy itt a folytatásban a legjobb dalok között jön Eve, na meg a Gangsta.

93.3 egy Best FM a legjobb zenékkel itt Dunaujvárosban és a térségben. Idén már 33. alkalommal rendezik meg a Virágos Magyarország elnevezésű országos versenyt. Városunk is a nevezők között kapott helyet. Dunaujváros korábban biodiverzitás külön díjban is részesült. A városvezetés szerint büszkék lehetünk a zöld területeinkre, köztereinkre. A Virágos Magyarország zsűrije látogatott el Dunaujvárosban nemrég. A Virágos Magyarországért elnevezésű országos megmerettetés idén már ugye 33. alkalommal valósul meg, és bár a résztvevő települések száma évről évre változó, a gyakorlatban mindig 400 körül van a versenyen érintett települések száma. Dunaujváros is a pályázók között kapott helyet, hiszen szerencsére városunk arányaiban az egyik legzöldebb megyei óvárosként joggal reménykedhet a zsűri pozitív ítéletében. Van is mire büszkének lennünk, hiszen rengeteg energiát és erőforrást fektet a városvezetés a zöld területek fejlesztésére, ápolására, a klímaadaptációval összefüggő programok megvalósítására és nem utolsó sorban a zöld gondolat népszerűsítésére. A szakmai tájékoztatót követően a zsűri tagok a helyi szakértők társaságában megtikintették a település azon részeit, amelyek szerepelnek majd az értékelésben. A Virágos Magyarország csapata a visszajelzések alapján nagyon jó benyomásokkal volt a városról. Megegyezték azonban a szakemberek, hogy látható nyomai vannak a klímaváltozásnak itt nálunk is. Látszik, hogy milyen típusú növények szenvedik meg igazán az éghajlatváltozást, viszont egyértelműen pozitív lenyomatát tapasztalták annak az értékőrző munkának, amelyet a dunaujvárosi szakemberek végeznek. Az még a jövő zenéje, hogy összességében miként teljesített a város, az első értékelések augusztusban lesznek, míg a verseny eredményhirdetése novemberben esedékes. Részletek erről a dunaujváros.com-on. Itt a folytatásban pedig a legjobb zenék között már is jön Basement Jacks, a Besten, ez a Good Luck.

0: hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk, de elvétve egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az országos mentőszolgálat. A Forma 1 magyar nagydíj versenynapjain 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot, emellett egy belgyógyászati és egy traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a négyszerese is lehet. Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyelőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbusz vonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Parciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásokból újítja fel a szecessziós műemlék épületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Marta nevű személyautót, később a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is. Az ország területének csaknem 89%-át közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály sújtja, közölte a Hungaromet. A legrosszabb a helyzet az Alföldön, a Dunántúl keleti részén és a Kisalföld egyes térségeiben. Kedvező talajnedvesség csak a délnyugati ország részben és kisebb északkeleti területeken maradt. A Hungaromet naponta frissíti az aszály helyzetről szóló tájékoztatását. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejér vármegye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Egy átfogó javaslatcsomag körvonalazza, milyen megoldásokkal lehetne kezelni a térség legsúlyosabb vízgazdálkodási problémáit. A Velencei tó jövőjét is érintő civil döntés előkészítő tervezet a vízpótlás mellett a mezőföld öntözésére, valamint a Dunai Vasmű szakembereinek megőrzésére is kitér. A vizet a mezőföldi tájba és a Velencei tóba című döntés előkészítő anyag részleteiről Werner Tamás villamos műszaki ellenőr és Csizmadia György agrár szakember tájékoztatta a FEOLD. A szakemberek szerint a program nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, mezőgazdasági és társadalmi szempontból is kiemelt jelentőségű, ezért mielőbbi döntésekre van szükség. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hírénk végén a várható időjárásról, sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor, veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon szép szombat délutánt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Ebben az órában is jönnek a legjobb dalok, a legnagyobb kedvencek Dunaújvárosban és a térségben a Best FM-en. Velünk lesz Sarah Connor és a From Sarah With Love, Jennifer Lopez-zel is érkezik az If You Had My Love, most pedig George Michael indít, ez az Amazing.
2: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül ismét az utakon. Autósok úton lévők, tehát figyelem. A Duna másik oldalán a Szabadszállás Szakszentmárton összekötőn jelenleg is dolgoznak. Közműépítés zajlik a 19-es kilométer kőnél. Dunavecsénél több munkálat is összeér. Az 51-esen például a 71-es kilométer kőnél van útszükület, de Dunavecse belterületén a Dunavecse állomáshoz vezető úton a 0-as kilométer kőnél szintén útszükület mellett dolgoznak augusztus végéig. Ugyanez a helyzet a Dunavecse Alpostag másodrendűn, az 1-es 4-es kilométer kő között, és szintén a Dunavecse hajóállomáshoz vezető úton is közműt építenek, mert a 0-as 1-es kilométer kő közötti útszakasz az érintett. Ha már itt vagyunk, az 51-esen, a 72-es és a 76-os kilométer kő között is dolgoznak a hónap végéig, és munkálatok most az újsolti bekötő úton a 0-as kilométer kőnél is, valamint a Kecskemét-Dunaföldvár másodrendűn az 52-esen is dolgoznak az 55-ös és a 60-as kilométer kő között. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is autózzanak. A Besten pedig a folytatásban jön Sarah Connor, ez a From Sarah with Love.

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Megkezdődött a tereprendezés a Papírgyári úti hajléktalan szállónál, ahol az önkormányzat a szállót üzemeltető alapítvánnyal együttműködve egy szabadtéri tartózkodót alakít ki. A fejlesztés célja, hogy a hajléktalan szálló ellátottai kultúrát körülmények között tölthessék idejüket, miközben a város közterületeinek terhelése is csökkenhet. A GESZ munkatársai már megkezdték a terület előkészítését a Papírgyári úti hajléktalan szállónál. Megyesi Miklós polgármesteri kabinetvezető hangsúlyozta, a hajléktalanság összetett társadalmi probléma, amelynek kezeléséhez egyszerre van szükség rendészeti és szociális intézkedésekre. A rendészeti fellépés önmagában nem jelent hosszú távú megoldást, legalább ilyen fontosak azok a szociális intézkedések, amelyek valódi alternatívát kínálnak az érintettek számára és hozzájárulnak ahhoz, hogy a problémát fenntartható módon lehessen kezelni, fogalmazott. A készülő szabadtéri tartózkodó lehetőséget biztosít arra, hogy a hajléktalan szálló ellátottai a szálló közvetlen közelében rendezett és kulturált környezetben tartózkodjanak. A városvezetés várakozásai szerint ez hozzájárulhat ahhoz is, hogy ritkábban jelenjenek meg a belvárosban és más forgalmas közterületeken. Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy a rendészeti és szociális intézkedések egymást kiegészítve szolgálják Dunaújváros lakóinak biztonságát, nyugalmát és a közösség érdekeit. A fejlesztés első üteme már elindult, a tereprendezési munkálatok tehát megkezdődtek, erről pedig részletek a dunaújváros.hu-n. A folytatásban pedig a Best FM a legjobb zenék között jön, Britney Spears, ez a Toxic.

93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Búcsúzom mindenkitől hamarosan este 6 óra, a mikrofonnál pedig Hánsfai Istvánt hallották. Holnap délután ismételten találkozunk, most pedig érkezik azonnal Kylie Minogue, és egy nagy klasszikus kedvenc. Ez már is az In Your Eyes.

0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Sok helyen okoz gondot az aszály. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Hungaromet legfrissebb adatai szerint Magyarország területének csaknem 89%-án közepes, vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki. A nyári növények legfontosabb termőterületein pedig a helyzet még kedvezőtlenebb. Fejérvár megye, így Dunaújváros környéke is azok közé a térségek közé tartozik, ahol a tartós csapadék hiány és a hosszan elhúzódó hőség jelentősen megterheli a mezőgazdaságot. A szakemberek szerint a Dunántúl keleti felén nagyrészt nagyfokú aszály alakult ki, ami elsősorban a kukorica és a napraforgó fejlődését veszélyezteti. A Hungaromet összesítése alapján az ország területének közel 60%-án nagyfokú, további 28%-án pedig közepes aszály tapasztalható. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaujvaros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A Dunaújvárosi hivatásos, a Baracsi önkéntes tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja Feol. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejérvár megyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Holnap napközben már többfelé megnövekszik a felhőzet, és nyugat felől helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban pedig 25 és 32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Élénkül és fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Puszta, Zámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozások Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyelés, ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárd Darócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetűn jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Night Shift.

Ez közlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Nightshiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Módosul a könyvtár nyitvatartása. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Rövidített nyitvatartással várja olvasóit a József Attila könyvtár Dunaújvárosban. Az intézmény tájékoztatása szerint július 27-től augusztus 19-ig módosul a nyitvatartási rend. A központi könyvtár az Apácai Csere János úton hétfőn, szerdán és pénteken reggel 8 és délután 1 óra között, kedden és csütörtökön pedig délután 1 órától este 6 óráig fogadja látogatókat. A Békeváros Részfiók könyvtára is a nyári rend szerint működik hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 1 és 5 óra között, kedden délelőtt 8 és 12 óra között, pénteken pedig délután 1 és 4 óra között tart nyitva. A könyvtár felhívja a figyelmet arra is, hogy szombatonként, valamint augusztus 20-a és 23-a között a hosszú hétvégén zárva tartanak. Zajlik a buszöblök felújítása a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontján, amelyet már régóta vártak az utasok és a közlekedők. A Dózsa-Mozi megállónál kezdett munkálatok első ütemében, a kórház felőli oldalon dolgoznak a szakemberek Dunaújvárosban, ezt követően a mozi felőli buszöbből következik majd. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá és korszerűbbé váljanak a buszmegállók, miközben a régi elemek is új szerepet kapnak a városban, írja a dunaújváros.hu. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapja arról tájékoztatott, hogy kigyulladt az aljnövényzet még csütörtökön este Dunaújváros külterületén az M8-as autópálya közelében. A dunaújvárosi hivatásos, a Baracsi önkéntes tűzoltók és a Dunafer létesítmény egységei dolgoztak a helyszínen, írja a FEOL. Újabb támogatásra pályázhatnak innen Fejér vármegyéből is. Az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A fal szakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozó Fejér vármegyeiek is a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű Facebook oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Híreink végén a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak felett alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre több rendkívüli hőség nap van Magyarországon, vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket a híreket, Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a szociális és családügyi tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek, és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszán túlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jó, mondja Beyoncé rögtön az óra leges-legelső dalában, Irreplaceable, ami drága Peking természetesen pótolhatatlan, de pihenésre neki is szüksége van, úgyhogy ha pótolni nem is, helyettesíteni azért fogom ma is, és holnap is itt a Westen este 8 és éjfél között. Szóval Beyoncé és Irreplaceable, ezzel megyünk már is tovább.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk? Összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bárcsak egyszerű lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

Best of a legjobb zenék, miután letudta 93-as, 94-es két éves világkörüli turnéját a Depeche Mode. Hát többek között Dave Gahan kábítószer túladagolásnak köszönhetően pár percre a klinikai halál állapotába került, a zenekar zenei agytröztját, Alan Wilder pedig a régóta húzódó belső viszályok miatt kilépett a zenekarból. Akkor többen megkérdőjelezték a Depeche Mode jövőjét. Hát ennek már lassan több mint 30 éve, és a zenekar még mindig él és virul. A 97-es Ultra című albumról érkezik az It's No Good, It's the Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norris-é a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, hévekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12.000 másodperccel előzte meg a Ferrari-s Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Továbbra sem értem, hogy egy angol együttes miért egy francia erődítmény után választ magának nevet. Tehát az már csak egy extra csavar a dologban, hogy mindezek után ráadásul egy olasz városkáról énekelnek, amelyet egy vulkánkitörés pusztított el végleg. Szóval a Bastille-tól érkezik a Pompeii az óra legelején itt a Best FM-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gombnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik, manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-al itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Blackstreetnek. 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel. Június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Blackstreet érkezik Dr. Dre-vel, és persze, hogy a No Diggity-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra a Hungaroringen. Jobbára száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Német Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A tavalyi szigeten Nelly Furtado volt az egyik headliner. Idén szintén fesztivál kereteken belül már ellátogatott hozzánk Timbaland, és most már csak Justin Timberlake-nek kéne jönni, hogy akkor legalább külön-külön megkapjuk őket, ha már egyben nem. Úgy, mint a most érkező dalban. Jön a Give It To Me, itt a Besten a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, a No Doubt, a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt és a Just a Girl.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Justin Edmore Love-ot is. Ez

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Akiknek kihívást jelent az S és az S betűk helyes kiejtése, ők a mai utolsó órában inkább csak hallgassák az előadókat, vagy hát gyakorolják a kiejtést, hát ha attól jobb lesz, mondom, kik jönnek. Yes, Yes, Sound Lovers, Scissor Sisters, Will Smith, Estelle, Sikora Robert és Alicia Keys a legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

ötödik rész, meg Men in Black ötödik rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja. Szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban. Most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog. A jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akciófriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok második része. Most megérkezik a Miami

Best of M a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. You're not Return to Innocence, itt a Best of M.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerénebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk's